tényleg MSZ-es, jöjjön be is, jöjjön be is. Jó. Ha meg a macó, gyerek, ez óvég, lovdéban a majdnem, ahogy sikúrnk én a... Ha meg a macó...